0: FM 96.4 BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to

lopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. Te tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: bizfm.hu.
1: Csak kibann a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Szám megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem parton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Beats FM.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom meg, yeah!
2: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Újra leállhat a paksi erőmű, megismerhetjük a kórházi fertőzések adatait. Rendőrök érkeztek a mentőkhöz, a mikrofonnál Gál Ildikó. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül újra csökkenhet a Duna víz szintje, emiatt szűnhet meg az energiatermelés a reaktorban. Magyar Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Duna víz szintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál, ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőris fák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrizsfa mellett.
1: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek nagyon kellemes csütörtököt. A mikrofonnál RP, csapjunk bele a napba, ha jön Dash és a Winnie Pooh, itt a kedvenc rádiótokban.

1993-ban úgy bedobták a nevüket a népszerűségbe és az ismertségbe, mint Szomszéd Pistike az ablakot. Azóta csináltak egy háromszoros platinát, jött egy jó tripla. A US Hot R&B dalok közül első helyen karcolt be, és a US Billboard 100 listán a 19-en jön Cypress Hill, Insane in the Brain, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop, ingyenbe, belazázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben jön Pifu Marics Peti közöse, Schwindler. Itt a 96.4 BFM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Végleges az augusztus 20-i programsorozat. Megvan ki az ország tortája. Strandokon segített a Vörös Kereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a Mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem parton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahéj is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgált, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
2: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vörös Kereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Érkezik az extrém külsejű szupersztár az Egyesült Államokból, aki mindig megosztja a közönségét, sokszor pozitívan, néha megbotránkoztatóan, de egy nagyon nagy művész. Jön Doja Cat, Agora Hills, itt a Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt kívánok, Árpi vagyok, már is hoztam a közlekedési infókat. Lezárásra kell készülnötök a harmadik kerületben, az Angelsanz-Brie úton. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál miatt. Ez az info mindenképpen fontos a közlekedés során. Jön Azaria Dash közöse, és érkezik a Drogba. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Újra leállhat a paksi erőmű, megismerhetjük a kórházi fertőzések adatait. Rendőrök érkeztek a mentőkhöz, a mikrofonnál Gál Ildikó. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül újra csökkenhet a Duna vízszintje, emiatt szűnhet meg az energiatermelés a reaktorban. Magyar Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Duna vízszintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőris fák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett.
1: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Húzzuk fel ezt a csütörtök reggelt, érkezik Azaria és a dinamikus dala, a Pull Up. Ez a 96.4 BSFM reggeli műsora, én Árpi vagyok. Gáz neki!

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek kell valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez beszél.

0: Közlekedés.
1: Mindenkinek nyugodalmas reggelt és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Tart még a sávlezárás Budán, a második kerületben, a Törökvész úton, úgyhogy a budaiak és az erre haladók erről az infóról jó, hogyha értesülnek. Jön Post Malone, 21 Savage közöse, és érkezik a Rockstar. Itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Jasmin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Vizsgálják a 3-as metró meghosszabbítását. 30 szabálysértést követett el az álmokfutó. Megtisztultak az erdők. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra napirenden a 3-as metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csaknem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az álmokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, elsőbbségadást elmulasztva, a szembe jövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 000 tonna. Ennyi szemetet szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több száz tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
3: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába veheti.
2: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

mit rólam beszélnek bolondcsere. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pénz a

0: személyében pedig meg se kértem.
1: Pénzközlekedés.
2: Mindenkinek csodálat, hogy csütörtök reggelt és balesetmentes közlekedést a kilométerek során. Árpi vagyok, mondom el a részleteket. Tart még a sávlezárás a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint változatlanul Újpesten, a Pozsonyi utcában. Ha erre van dolgotok, ez az info jól jön. Érkezik látó Ice Spice 2-se, és jön tőlük a Gyat. Itt a 96 BSZ FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: A világszínpadon újoncnak számító Tommy Richmannek nincs oka szégyenkezni, hiszen a US Hot R&B dalok között elsőjén nyitott, a US Pop Airplay listán a Billboardon szintén, és a US Rhythmic Airplay Billboard listán szintén az első helyen. Azóta bekarmolt magának egy ötszörös platinát, jóval 100 millió feletti megtekintéssel a YouTube-on érkezik tehát Tommy Richman, Million Dollar Baby. Már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Autódaru, Kósvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
6: Gasztrokert, légiparádé és tűzijáték is lesz 20-án. Nyert a Bíborfehér, strandokon át helyt a Vöröskereszt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei, augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légiparádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A Budai Várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíborfehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
6: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vöröskereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, csodálatos csütörtököt mindenkinek, a mikrofonnál RP, szóljatok hozzá a műsorhoz, illetőleg ez a szám ma is pontos lesz, telefon, SMS, Viber, 0620-96-4-99-99, csobbanunk a nyárba képletesen és digitálisan a fülbe, Dash Young Fly, Azaria 3-asra jön.

Megkukkantunk a dzsungelbe is, ahol a dzsungel egyik királyával fogunk tovább menni. A Fekete Párduccal érkezik nálunk Beton Hofi és a nagy sikerű Bagira. Itt a 96 Nibész.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for Főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Rendkívüli intézkedés jöhet Pakson, megismerhetjük a kórházi fertőzések adatait. Razziáztak a mentőknél, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. A miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, az előrejelzések szerint 4-5 napon belül újra csökkenhet a Dunavíz szintje, emiatt szűnhet meg az energiatermelés a reaktorban. Magyar Péter megosztotta ugyanakkor, hogy a helyszínen a fenékküszöb építésével párhuzamosan készenlétbe helyeznek 2 80 méteres bárkát. Szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emelhetnek a Dunavíz szintjén. Szeptembertől bárki megismerheti a kórházi fertőzések adatait. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az intézményi információk közlése régóta várat magára, a nyilvános közlés érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Úgy vélte, nem cél egyes szolgáltatók megszégyenítése, azt szeretnék, ha a kórházak a fertőzéseket lehetőség szerint elkerülnék, figyelnék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Rendőrök jelentek meg az országos mentőszolgálatnál, ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytatnak nyomozást. Az ügy mentőautók beszerzését célzó közbeszerzési eljárással függ össze. A nyomozók házkutatásokat tartottak a Markó utcában és a Róbert Károly körúton, majd lefoglaltak iratokat, számlákat és adathordozókat. A szervezet közölte, mindenben együttműködik a hatósággal. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőris fák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett.
1: Mérséklődött a meleg, jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél, mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, a nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96 New Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Eminem minden idők egyik legjobb rappere, mind eladás szempontjából, mind tehetség szempontjából, és ezt olyanok is elismerik, akikről nem gondolnátok. Jön Eminem, és érkezik tőle a Houdini.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt, és csak óvatosan a vezetés során, már is mondom mellé a részleteket. A 17. kerületbe látogatunk, ahol is félpályás lezárásra kell készülni a Cinkotai úton. Ez az info hasznos lehet. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow triója, és érkezik tőlük a Dembo. Itt a 96 in Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Mollier, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Sia közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: Strandfesztivál. Augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Vizsgálják a 3-as metró meghosszabbítását. Jogsi nélkül száguldozott az álmokfutó. Erdőket tisztítottak meg. A mikrofonnál Gál Ildikó. Újra napirenden a 3-as metró meghosszabbítása. A BKK megkezdte az erről szóló tervek átvizsgálását. Cél a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése. A koncepció szerint csaknem 2 kilométeres szakasz épülne 2 új megállóval, a Rózsa utcánál és a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás egyik kockázata jelenleg, hogy rendkívül szoros ütemezésben kellene megvalósítani. Lángoló kocsival menekült az álmokfutó. Velencénél eredtek nyomába a rendőrök, mert autóján lejárt a műszaki. A 49 éves férfi nem állt meg az őt leintő egyenruhásoknak. Többszöri gyorshajtás mellett átlépte a záróvonalat, bekanyarodott forgalomtól elzárt területre is, később a piros lámpát figyelmen kívül hagyva, szabálytalanul előzve, elsőbségadást elmulasztva, a szembejövő forgalmat veszélyeztetve, nagyjából 30 szabálysértést követett el. Pehére végül az állította meg, hogy kigyulladt a járgánya. Kiderült, jogosítványa sem volt, ráadásul korábban eltiltották a vezetéstől. Több mint 12 000 tonna. Ennyi szemetet szedtek össze a magyar erdőkből az állami erdészeti társaságok 2020 óta. Nagyjából 4100 illegális lerakót számoltak fel. Az esetek között kisebb halmok és több száz tonnás illegális hulladékgócok is vannak. Gemenc területén például mindössze 3 helyszínről 400 tonnányit kellett elszállítani. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót. Olyan szert alkalmazzunk, amely rendelkezik hatósági engedéllyel, és ezeket mindig az útmutató szerint használjuk, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
9: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába veheti.
8: Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, online is tudtok minket csavarni, hogyha szabadságon vagytok. bassfm.hu, jön Azaria Dash korai dala, a Rét. Na csumára azt a gombot.
1: Most

Érkezik a citromhajú lányka, aki hát a klipben meglehetősen morbid külsővel bír, a dal viszont szokás szerint zseniális lett. Internet Money, Gunna Don't Deliver Any, vért a felelős, érkezik a Lemonade, itt a Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy nagyon szép és finom dallal megyünk tovább, nyára is ideális. BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine, itt a 94 Bass FM-en.

A Bárimbi mindenkinek nagyon kellemes csütörtököt. Megyünk tovább egy hölgyel, a US Rhythmic Airplay a második helyen nyitott, a US Hot R&B dalok között a 7. helyen, és a US Billboardon egyébként a 38. helyen. Azóta azért folyamatosan küzd, és egyre népszerűbb érkezik Megan Thee Stallion és a Lover Girl. Én már a kisasszonnyal búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, nektek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt. Szeretet az éterbe. Sziasztok!

I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 BSFM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: 10 budapesti helyszínen ünnepelhetünk 20-án. Megvan az ország tortája. Strandokon segített a Vöröskereszt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Olcsóbbak lesznek az idei augusztus 20-i programok. A háromnapos rendezvénysorozat mindössze 4 milliárd forintjába kerül a központi költségvetésnek. Budapesten 10 helyszín lesz, egyebek mellett a Margit-sziget, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér és a Várkert. Láthatunk katonai és légi parádét, és tartanak interaktív foglalkozásokat. A budai várba idén is beköltözik a mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom. A Szabadság tér gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A 20-ai tűzijáték, a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig szemlélhetjük majd. Bíbor Fehér, ez a neve az idén győztes Magyarország tortájának. A gyulai kézműves cukrászda desszertje, erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró kombinációjából készült. Magyarország cukormentes tortáját pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház jegyzi. A szilvafácska nevű édességben dominál a zöld tea, a szilva, a dió, a tejcsokoládé és a fahé is. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, sőt játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Ez a 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami a jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el.
1: Több mint 900 alkalommal nyújtott segítséget a Balatonparton a Vöröskereszt. Az önkéntesek 10 déli strandon vannak jelen. Hozzájuk a leggyakrabban kajlóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Jelentős részben felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás. Olykor feltámad a szél. Mindössze 30 fok lesz délután. Holnap is derűs idő vár ránk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati tájak kivételével többfelé élénk marad a légmozgás. Friss hajnalra ébredhetünk, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton folytatódik a száraz idő, felhő alig jelenik meg az égen. Az ország nagy részére visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Bills FM, Rap, Hip-Hop, R&B. A helyzet az, hogy az a generáció, aki annó magyar órán aludt, mert utálta a verselemzést, most Beethoven-fi sorokon gondolkozik. Mert hogy van egy ilyen előadónk végre, aki gondolkoztat. Érkezik a Bills-re az angyalokkal.
1: Néha

0: A Strandfestre tudjátok magatokat kvalifikálni. Én Faragó Janka vagyok, és mondom majd a szabályokat. Érkezik Jude Law az óra legelején a Sötéttel.
1: Mikor a sötét leszáll, a szíve fáj, ahogy...
2: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

szexi eszemét, akivel a legnagyobbat buliznátok a Strandfesztiválon, és választottuk ki a napot, ahol a legtöbb általatok nagyon kedvelt előadó lép majd fel. A játék egyszerű, hívjatok 9-ként, amikor azt mondom, hogy most, és mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Hajrá!

0: Faragó Janka vagyok a Bass FM-ből, halló, halló!
1: Szia, Péter!
0: Péter, hello! Figyelj, gondolom, hogy a Strandfestre szeretnél te is elmenni.
1: Így van, igen.
0: Na és hogy érzed, meg lett ez a 9. hely? Vagy még esetleg próbálkoznál?
1: Hát nagyon remélem, dolgozom rajta.
0: Nem hiába, mert hogy pont te hívtál a 9-nek.
1: Ha, de szuper, nagyon jó.
0: Meg a fesztivál is az lenne, hogyha tudnád a szlogenünket.
1: Hűha, igyekszem, 96.4 Bass FM-re, hip-hop R&B.
0: Hát ez lett tökéletes, úgyhogy célba is értél. Gratulálok, mert megvannak a nyeremények.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Vártál már rá, vagy jól beleillik a nyaradba ez a kis program?
1: Készültem, igen, pont ott leszünk a Balaton környékén, és így a kis feleségemmel el tudunk szökni egy fesztiválozásra.
0: Jaj, de jó, hát akkor még a benzinköltségen is spóroltok ezekben az időkben, úgyhogy szuper lesz így minden. Akkor ennek örömére érkezik a Hősök dala itt a Bass-en, ez a Soulfell 3. Soulfell

legyek, hoppá, ő már régen felejtett, kajak. Rockstar vagyok, ez az életmenetek, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

Hoppá, már régen felejtett. Engem szidni mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám.

0: felejted.
1: 96.4 Bass FM, Red Vibe R&B, ott lehettek jövő héten a Strand Fesztivál valamelyik általatok választott napján egy haverotokkal. A következő órában is nyílik a lehetőség. Kendrick Lamar és SZA pedig behozza, hogy Luther.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber

0: Kft.-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

95.4 BSFM, Repipe PRMB, ha már a telefonotok túlmelegített benneteket, akkor ideje egy kicsit leadni az energiákat. Például a Strandfesten vigyétek el a páros napi belépőket, mindjárt mondom, hogy hogy. Nem has

96.1 Bills FM, Rapid Up R&B, az Instastory-kal ellentétben nem mindenki szerelmet ünnepelni megy egy-egy fesztiválra. Van, aki éppen például szakítást dolgoz fel. Nekünk mindegy is mi a cél, csak egyszerűen szeretnénk benneteket eljuttatni, hiszen páros strandfestes napi jegyeket nyerhettek, hogyha a 9-ként hívtok, amikor azt mondom, hogy most, és tudjátok a kedvenc rádiótoktól ennyit.

0: halló, Faragó Janka vagyok a Bész FM-ből.
1: Szia!
0: Hello, egy keresztnevet mondasz?
1: Igen, Lili.
0: Hello, Lili. Próbálkoztál, ugye, hogy bekerülte is hozzánk a játékra.
1: Igen.
0: Strandfesztes, páros napi belépő nálunk a tét. Ehhez az első kapu az, hogy 9-nek kell lenni, és ezt már átlépted, képzeld.
1: Oh, wow, úristen, de jó.
0: Remélem, hogy talomba van nálad a kedvenc rádió szlogenje.
1: Igen, igen, igen, mondjam.
0: Igen, jöhet.
1: 96-4
0: Bész FM, rap, hip-hop, R&B. Akkor minden kapu kinyílt, most már ott lehetek a Strandfesten. Gratulálok!
1: Oh, wow, köszi, de szombatartam volna.
0: Pedig ilyen ez, az ember próbálkozik, hívogat, és akkor egyszer csak bekerül hozzánk, úgyhogy már csak azon kell elgondolkoznod, hogy kivel mész, és hogy melyik napra.
1: Biztos, hogy a férjemmel mennék, 19-ére, mert az első Strandfesten jöttünk össze. Akkor ez a 13. Strandfest.
0: Akkor eleve brutál jó ünneplésetek lenne, de így meg akkor még inkább örülünk, hogy ezt hozzá tudtunk járulni, úgyhogy érezzétek magatokat ti is bomba jól. Érkezik még a nyeremény mellé most Burna Boy és a City Boys itt a Bészen.

FM 96.4 Beast FM. He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4 Bass FM, Rádi Pápa R&B, a Bass zenék és a páros strandfesztes belépők is indokolják, hogy pont itt találkozunk a következő órában. Érkezik a Lidokain.
1: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: she has entered the chat. Like, he got behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bassz FM, Refipap R&B. Hello, hello, én Faragó Janka vagyok. Az utolsó közös óránk ma, amikor még tőlem tudtok nyerni páros tanfesztiválos napi jegyeket. Mi nem szeretnénk megmondani, hogy melyik napra, hiszen ti tudjátok, hogy kik azok az előadók, akikre élőben is szeretnétek tombolni. Nálunk most itt a Bassz FM innen érkezik. Egy picikét buskom.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, akkor szépen halkan, csendesen megsugom, hogy most kell a 9-ként hívni minket, és elmondani, hogy melyik a kedvenc rádiótok. Hajrá, hajrá!

0: Jakó Janka vagyok a Bész FM-ből. Halló, halló.
1: Szia, szia. Tamás vagyok.
0: Tamás, hát figyelj, látom, hogy te is hívtál minket, és ugye a 9-nek kell lenni ahhoz, hogy ez a strandfesztes dolog létrejöhessen, és képzeld el, hogy nagyon jókor hívtál, mert te lettél a 9-ünk.
1: Tényleg, nem hiszem el, soha nem nyertem még semmit.
0: Miért nem?
1: Hát nem szoktam részt venni ilyen játékokban meg. De mondom, hogy szerencsét próbálok, mert pont megyünk strandfesztre haveromékkal, aztán csak nekem még eddig nem volt jegyem.
0: De jó, hát akkor ez megspórolva már csak akkor, hogyha tudod a szlogenünket.
1: 96-i Bész FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Tényleg ott lehetsz a strandfesztre. Ezek szerint ingyen jegyel, plusz még valakit fiatsz, úgyhogy nagyon gratulálok.
1: Szuper, szuper, király, köszönöm szépen.
0: Lesz egyébként így a baráti társaságban, aki örülni fog az ingyen jegynek?
1: Persze, vagyunk sokan, sokan vagyunk. Van hely a jegynek, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen, akkor jó bandázást kívánok, és rengeteg király strandfesztes élményt, ami szinte már most garantált. A következő is egészen jól fog csengeni itt nálunk a Bészen, hiszen érkezik Dash Young Fly az Omen-mával.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B, a nyaratok legjobb zenéi nálunk, ebben biztos vagyok, amikor tudjátok, nem csak valaki tartja, hanem emeli is a tétet. Na pont ezt az érzést hozza most Central Cee és Lia Baby ide a kedvenc rádiótokba. Érkezik a Bent for Bent.

0: 96.4 Bész FM, Rezhibás R&B, Farag Ujjanka vagyok, köszi, hogy jöttetek eddig. Komolyan mondom, maradnék még, de van életem a rádión kívül is, viszont azt tudja, hogy a Bész fogom hallgatni, jön Dash és a Winnie Pooh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Minden órában hozok old school-t, újdonságot, dögös csajos beateket. Most az utóbbira mutatok egy példát, ez a Players Coilerétől, a BSFM.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. A héten van egy nyereményjátékunk, amivel páros napi jegyet nyerhettek a Strandfesztiválra. Zamárdiban lesz augusztus 19 és 22 között. Hogyha meghalljátok a műsorvezetői felhívást, nincs más dolgotok, mint hívni a 0620 96.4 99 99-et, és hogyha ti vagytok a 9-ek, már is esélyetek van megnyerni a páros napi belépőt. Érkezik Montel Jordan, ez a This Is How We Do It.

0: nyugat.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Lévén egy interjúban azt mondta, hogy Jay-Z 2003-as The Black albumja óta szinte egyáltalán nem hallgatja a kortársai zenét. Ez segít neki abban, hogy teljesen egyedi maradjon a stílusa, a flowja. Érkezik most tőle a hip-hop című trackje a 96.4-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Kit írt nekünk, azt kérdezi, hogy lesz-e játék a mai délutánban. Bizony, hogy lesz, figyeljétek majd a felhívásomat. Amikor meghalljátok, a 0629699999-et kell hívni, és hogyha ti vagytok a 9-ek, és elmondjátok, hogy mi a kedvenc rádiótok, már is esélyetek nyílik páros napi egyet nyerni a Strandfesztiválra, ami a jövő héten lesz Zamárdiban. De most megyünk is tovább, ez Eminem és Dido közöse, a Stan, a B-Sen.

0: you. Damn.
1: Rap, hip hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
2: Ladies and gentlemen.
1: Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop,
1: R&B. Azonnal folytatjuk. A következő órában is nagyon menő zenékkel készülök nektek. Az óraindító Schwindler lesz, Pifutól és Marics Petitől. Itt a 96.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A héten van egy nyereményjátékunk, amivel páros napi egyet nyerhettek a jövő heti strandfesztiválra, ami Zamárdiban lesz. Most kell telefonálni, a 0206-499-99-et hívni, hogyha ti vagytok a 9-ek és elmondjátok, hogy mi a kedvenc rádiótok, már is nyerhettek.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok. Kivel beszélek?
1: Szia, én Kóri Petra vagyok.
0: Szia Petra, van egy nagyon jó hírem a számodra, mert te vagy a 9. telefonálónk.
1: Tényleg?
0: Igen, úgyhogy nincs is más dolgod, mint elmondani nekünk azt, hogy mi a kedvenc rádiód.
1: 96.4 Biz FM.
0: Jéj, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Kivel fogsz menni?
1: Hát az egyik

0: fellépők szerintünk.
1: Igen, egyébként más telefonálva is mondta már ezt, úgyhogy biztosan nagyon jó nap lesz. És még egyszer gratulálok neked, kérlek ne tedd le, mindent megbeszélünk adáson kívül. És tudjátok, hogy még mindig van lehetőségetek, mert egész héten tart a nyereményjátékunk, csak figyeljétek a műsorvezetői felhívást, és hívjátok 9-ként a 0620-96-499-99-et. Post Malone és Ty Dolla Sign közöse, a Psycho pörög a 96-4-en.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

90.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B, eszméletlen fejlődésen ment keresztül Kendrick Lamar. Gyermekkorában komoly beszédhibával és dadogással küzdött, de elmondása szerint a zenével és az írással teljesen le tudta ezt küzdeni. Érkezik Szizával, ez a Lorő.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Ez lesz a Hátizsákos zene, a Bakpak, Destőr, Youngfly-tól és Azariától a 96.4-en.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manny-ban a Bakpakba.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Jön egy csajó zene úgy, hogy megrázzuk rá, ez Sinszától a Bosszabb, a Ibiza-n.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-en tudjátok megtenni. Pörög a BSV-től a szerelem,

0: Pészközlekedés.
1: 96 Pész FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a Bajcsy-Zsilinszky úton, a nyugati környékén, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ez a Senki nem szól ránk, Bruno, VG és Mário kollabja a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, és akkor majd egyből pörög Jude Law-tól a Sötét című dala, itt a 96.4 BFM-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan trekkeket hozok, mint például DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Serena Gomez kollabja a Taki Taki. De pörög majd Tylától a Chanel is, most pedig Porrasszel és a Lil Butang érkezik, itt a Bészen. Let me tell you.

0: Please just rewind and
1: shake it to the max. Pénzközlekedés. 96.4 FM, Rap Hip Hop, R&B. A 12. kerületben beállt az Alkotás utca, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Belánóval és a Starboy-jal folytatjuk a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, ezen a héten van egy szuper nyereményjátékunk. Figyeljétek a műsorvezetői felhívást, és hívjátok a 0620-964-9999-et. Hogyha ti vagytok a 9. hívók, és elmondjátok, hogy mi a kedvenc rádiótok, akkor esélyetek nyílik páros napi belépőt nyerni a jövő heti strandfesztiválra, ami Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Megyünk tovább a zenével, ez Manueltől a Tiara, a Visz.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Én Bréde Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution beköszön. Egy nagy kedvencemmel, Doja Cattel és az Agora Hills-el indít. Itt a Beats-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu. Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Beats FM, Rap, Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash, Winnie Pooh című slágerepörög most itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en. Hangerőt fel, na gyerünk!

fogam, nagy a baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szív utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jönnek BSV-ék és Nagybogi, ez pedig közös dolog az Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egész héten Strandfesztivál páros napi belépőjegyekért játszunk. Figyeljétek, hogy a műsorvezető mikor indítja a játékot. Hívjátok 9-ként a 0620-964-9999-es számot. Feleljetek a kérdésre, ami végtelen egyszerű, melyik a kedvenc rádiótok neve. Ha ezt jól csináljátok, tiétek a páros napi belépőjegy a Strandfesztiválra augusztus 19 és 22-e között, ami Zabárdiban lesz megtartható, sőt, ti választjátok ki, hogy melyik napra szeretnétek menni. Én a mondó vagyok, hogy el is jött az idő, úgyhogy indítom a játékot most. Legyetek ti a 9-ek, hívjátok a 0620-964-9999-es számot. Mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel és közös dalukkal a Swindler című számmal itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

0: 96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. El is indul pár perccel ezelőtt a játék. Kapkodom fel egymás után a telefont, és keressük a 9. telefonálót. Van valaki a vonalban? Halló, halló!
1: Szia, Márk vagyok.
0: Szia, Márk! Milyen a napod eddig?
1: Hát egy kicsit fárasztó, de most már a nap végén egyre jobb lesz.
0: Na, ez nagyon szuper, akkor lassan jön a pihenés, és van egy nagyon jó hírem, Márk! Te vagy a 9.
1: Ez király, nagyon köszönöm szépen, mondjuk próbálkoztam, de...
0: Hát igen, ezért kell sokszor hívni minket, azért be lehet úgy szépen előbb-utóbb jutni a műsorvezetőkhöz. Úgy,

0: Megmondod, melyik a kedvenc rádiód neve?
1: 96.4
0: Béz FM. És tudja, Márk, te már biztosan ott leszel másodmagaddal Zamárdiban augusztus 19 és 22 között. Már csak az a kérdés, hogy melyik napra mennél, és kivel érkeznél erre a bulira?
1: 22-én
0: tehát a záró nap, igen, oké. És kivel?
1: Igen, és a feleségemmel.
0: Feleséged, de jaj, de jó. Gyerek van?
1: Van gyerek, de kicsit kiszabadulunk ebből a hétköznapból, és kieresztjük a gőzt.
0: Így is van, le is kell lazulni. Kívánunk nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, érezzétek jól magatokat, egy kicsit gyerekmentesen tessék egymásra hangolódni rendesen. Hopp, ez megrímelt is. Na jó, oké, nagyon jó bulizást nektek, gratulálunk még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép estét nektek.
0: Köszönjük szépen, mi pedig gurulunk, és tovább érkezik a folytatásban Chris Brown és Tyga, ez pedig Éjjó című dolog itt a

xfm.hu. I've seen the devil dance sunset.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Outkezdték ikonikus dala Miss Jackson után gurulunk is tovább magyar vizeken. Két ifjú titán összeállt és ledobtak nekünk annak idején egy nagyon szuper dalt, aminek a címe talán, hogy ki ez a két ifjú titán? Ők nem más, mint Manuel és T-Deni. Most ők jönnek itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg. Ne játsz az eszedet, fújj hozzám. Valamikor már szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, Refiva, R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni 0620-96-4-99-99-es telefonszámon, SMS-ben vagy Viberen. Ékonnal megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en, na gyerünk!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Balaton utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Tídenivel és Jabberrel, akik tapossák a gázt. Jön Gáz című daluk itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tulajdonképpen egy receptúra is lehetne a következő. Végy egy fél Valhallót és végy egy fél Hősöket. Ezeket keverd össze, érjenek össze az ízek, és megszületik belőle az a bizonyos méreg. Hogy pontosan miről beszélek? Érkezik a Valhalló frontembere Diaz, illetve a Hősökből Menta, ez pedig Méreg című közös kollabdaluk. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Limonádi könnyedséggel megyünk tovább, méghozzá érkezik a folytatásban Internet Money, Gana, Don Toliver és Nev. Ez pedig közös daluk a Lemonade. Itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk! Zen-

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kid Ink Dead Wrong című slágere után egy nagyon szuper magyar kollaborációval megyünk tovább. Egy igazi, jó lendületes, vérpesdítő magyar dallal. Jöndes, Azaria, Youngfly és Lord Panamo. Ez pedig Rampapapam című közös daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en. Ezzel megyünk tovább. Nagy erőnk, hangerünk fel!
1: Már a

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék 96.4 Bass FM.

96.1 Bass FM Rap Hiv, NBA Revolution vagyok. Bruno Ördög Nórika című dala után jó kis fenikrázós dallal megyünk tovább. Jön Boss Mind Law és French Montana, ez pedig a Moke Chicken itt a Bass-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk a Schindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schindler.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám

96.4 BSFM, Refifa Bar NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, Cardi B Enough című dala után egy nagyon szuper magyar kollabbal. Jönnek a BSV srácok, Matyi és Gaben, illetve hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi. Ez pedig közös daluk az Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban, nagy erőnk!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok, gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban VZ-vel megyünk tovább, és szóljon első nagy slágere, ami nem más, mint a Jamaica. Ez jön itt a Bass.

96.4 BSFM Rap-Hip-Hop R&B Willi kérésére Azáriával fogunk tovább menni. Tőle is pörögjön Okari című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: 95.4
1: Base FM.
0: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint golyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Ez egy kerületi klasszikus.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM. West to the east side.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Oszdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsi, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy

jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett, kaját. Rockstar vagyok, ez az élet maradták, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám, mennem